Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépésre

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjain újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgős szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Flirt.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungváris kanzemben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, szeretettel üdvözlöm a nézőket és hallgatókat. Mai vendégem Böröc Roland, vagy Böröc Roli. Szia, Roli!
1: Szia, és köszöntöm én is a nézőket és hallgatókat. Szia!
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és kifakadhatunk a Sztártitkok műsorában. Ugye elég különleges utad van, kis zalamegyei településről indultál, voltál polgármester, elragadott a zenei élet. Kezdjük az elején. Hol nőttél fel?
1: Igen, egy Zala vármegyei kis községben, Kisszigeten nőttem fel, ott születtem, illetve Nován születtem. Kisszigeti lakos lettem akkor és utána, és két évre elköltöztem Lovászi községbe, és utána visszajöttem, és azóta úgy gondolom, hogy már így a fiatal korom óta lokál patriótának mondom magam. Ez valóban, mint ahogy felvezetted, képviselő is voltam a községben, és polgármester is voltam 2010-től 14-ig. És hát még annyit engedj meg, most így a Kisszigetet, ha megkérdezted, és a szülőfalomot tényleg szeretek is mesélni, mert akkor már elindult bennem egy ilyen a zene, illetve a falu felé való kötődés, amikor volt egy zalamegyei emberke találta ki azt, hogy volt egy ilyen itthoni dal. És akkor én Kisziget községnek írtam egy dalt, és azzal a dallal bekerültünk egy ilyen országos válogatás után egy ilyen megmérettetésben. Nem emlékszem, már a negyedik, ötödikek lettünk, de úgy szép sikert tudott elérni az akkor 200 fős községnek írt kis egyszerű dal. Úgyhogy már innen így ment a zene és a falu felé való kötődés, csak ezt szerettem volna mondani.
0: És milyen gyerek voltál?
1: Jaj.
0: Ezt kifejtenéd, kérlek.
1: Igen. Most egyszerű dolgon lenne, ha mondanám azt, hogy rossz gyerek voltam, meg nem tudom. Nem emlékszem arra vissza, hogy annyira panaszkodtak volna a szülem, hogy rossz gyerek voltam. A tekintetben szerintem igen, hogy mindig azokat a kötelező munkákat, amiket egy gyermeknek is kiadnak a szülei, igen, hogy gyere fel a hegyre velem, és akkor hord le a venicsét, vagy éppen hordjál be fát, én a helyet mindig gitározni akartam. Meg gitárokat csináltunk az unokatestvéremmel, Antal Péterrel, és akkor, tehát hogy amikor tudod, hogy tiltják, igen, akkor már csak azért is az forradt meg.
0: Tiltott gyümölcsédessége.
1: Picit ilyen volt, igen. Igen. Úgyhogy nem voltam rossz gyereke tekintetben, szerintem így szófogadatlan voltam, de aztán talán meg is lett a gyümölcs ennek, hogy így a zene felé, vagy a hangszer felé való érdeklődésem az ilyen méreteket öltött.
0: És csendesebb típus voltál, vagy mindig a társaság közepe?
1: Nem, én nagyon csendes típusú voltam, és tényleg még ilyen a 17-8-9 éves koromig így ilyen nagyon visszahúzódó gyerek voltam, és akkor bekerültem egy Zala-megyébe viszonylag is, sőt most már országos szinten ismert zenekarba, talán mondhatom a Delta zenekarba, és akkor úgy hirtelen egyik napról a másikra, hogy a hétvégén sikeres emberekkel vettem körül magam, mindig sokan voltak a fellépéseken, koncerteken, és akkor azért úgy egy picit az a fajta visszafogottságom, az úgy pár hét alatt sikerült magam mögött tudnom, úgyhogy utána már nem voltam az.
0: Apukád is zenész volt,
1: igen,
0: ha jól tudom. Ez mennyire határozta meg az utadat, a zenei pályádat?
1: Édesapám tavalyi év november 2-án halt meg, és így most ezt így jól is esik elmondanom és elmesélnem, hogy amikor gyerek voltam, talán már ilyen 3-4-5 éves, de valahogy így tagsálom, akkor volt a sarokban, akkoriban egy gitár. Ő ezt saját kezével csinálta azt a gitárt, és az mindig az érdekelt engem, de hát ilyen 4-5 éves gyerekként, amikor nekiálltam pengetni, akkor egészen addig pengettem, amíg a könnyem kijött, mert annyira fájt az ujjam, ugye a húr az bántja egy gyerek új begyet meg főleg, és édesapámnak később megtaláltam a kottáit, pontosabban ilyen, tehát akkordtáblázatait, és akkor vásárolt nekem gitárt, és akkor onnan valóban én azt tudom mondani, hogy az édesapám biztatására, illetve nem nyomására semmiképpen, hanem láttam azt a példát, hogy milyen jó volt, amikor a Shadows dalokat el tudja játszani, illetve nagypapám volt még brácsás kis szigeten, Belső József, és ők azért úgy észrevették talán azt a hát elkötelezettséget a zene és a hangszer iránt, meg talán azt, hogy ezt a gyereket hiába akarjuk Venicsét oddatni, ez mindenféleképpen azt a rohadt gitárt akarja abbajgatni, és az unokatestvérem Antal Péter, ő is gitáros, és majd később így csináltunk egy zenekart.
0: Köszönöm szépen! Most folytatjuk egy kis zenével, és utána folytatjuk Böröc Rolival.
1: Köszönöm!

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: indult.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő 2 órára elfoglalja a műsor 2 házigazdája, Sanyi és Robi.
3: Kellemesen szép délelőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Rubit hajtjátok, és itt van velem Sanyi és Karina is. Bocsi Karina, hogy utoljára hagytalak, én kérek elnézést, vonuljak a sarokba. Sziasztok!
4: Veszünk neked kukoricát, rá is térdepeltetünk, de semmi probléma nincsen.
3: Térdepelje te, én biztos nem térdepel. Nem vagyok én, ezért mozoista.
4: Ja, nagyon szép számot hallhatunk, Bocsani.
5: Amíg itt közben elvitatkoztak arról, hogy ki térdepeljen kukoricán, azért mégiscsak be kéne köszönni hivatalosan. És,
4: mi nem hivatalosan, csak beintegetsz, vagy mi?
5: Persze.
3: Mi a nem hivatalos, Sanyi? Van nem hivatalos? Nem hivatalos beköszönés az csőváz.
5: Ez a nem hivatalos, amikor itt semmi nem volt, hanem csak így elkezdtetek ezen agyalni, hogy akkor...
4: Ja, hát mi nem
3: hivatalos. Most az attól függetlenül, mi a hivatalos, meg a ne... Tudod, mi a hivatalos beköszönés? Jó napot kívánok, kedves hallgató.
5: Jó napot
3: hallgat.
5: Kívánok.
3: Na, ne, ez nem az a műsor azért. Tehát...
4: Figyelj, nem az okmányirodában vagy.
3: Körülbelül. Sanyi úr érzi magát.
4: A polgi hivatalba, tehát ez azért laza, délelőtti, reggeli, napközbeli pénzt.
5: De azért lehet, hogy hivatalban is hallgatnak minket.
3: Attól még ők is szórakozni akarnak, tudod, persze. Ez a kikapcsolódás.
5: Hát persze, kinyitjük fél között egy-két jó zene.
3: Vagy éppen jó hülyeség. Mármint hát, kinek mi a hülyeség?
5: Hát ez most biztos lesz bőven, mert hogy ugye ma gyakorizni fogunk, ahogy azt szoktuk mondani, hogy aki nem tudná, új hallgató, ugye a gyakori kérdések oldalról válogatunk különböző furábbnál furább kérdéseket.
3: Igen, ennek pont az a lényege, hogy ilyen meghökkentő, feltett kérdések, néha olyan hülyeségeket olvasunk be, de ez a műsor pont erről szól, hogy jót nevessünk és jól szórakozzunk, és a hülyeséget azt ne úgy értsétek, hogy butaságokat fogunk beszélni, bár lehet, hogy lesznek nagyon buta kérdések.
5: Jó, hogy mi nem írogattunk erre az oldalra, meg nem teszünk fel ott kérdéseket, mert úgyse derülnek ki, ugye, mert hát név nélkül
3: igen.
5: Minden.
3: Még azt nem tudom, hogy te nem teszel-e fel kérdéseket. Én biztos nem teszek fel ott kérdéseket.
5: Dolgokat.
3: Ó, pedig Sanyi belület kinéztem volna.
4: Védd meg magad, Sanyi, védd meg, ne hagyd.
3: Na, szerintem mondjuk gyorsan elérhetőségeket, hogy a hallgatók is kapcsolatba tudjanak velünk lépni, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is fent vagyunk, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel a csatornáinkra, hogy számos mobilap által is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió, a Rádió Box, U Rádió, stb. Rádió gyűjtő alkalmazásokban.
4: Olyan hogyha a többi rádió, az
3: olyan
4: tök
3: nincs,
4: jó,
3: de
4: azt megkeresem.
3: Nem, az lehet, hogy van ilyen, én nem tudom, csak ugye a több
5: ha,
3: ilyen.
5: Ha többi Sanyi volt a Szabó családban, akkor lehet.
3: Látod. Na, viszont minden ilyen rádiógyűjtő alkalmazásban ott vagyunk, tudomásom szerint, úgyhogy mindenhol a Lépés Rádiót tessék keresni és minket hallgatni, aki csak teheti, hallgasson minket, illetve írhattok nekünk a nap 24 órájában e-mailt,
5: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: És ezen felül pedig itt vagyunk veletek, köszöntjük mindjárt a névnaposokat, lesz horoszkóp? Nem lesz horoszkóp.
4: Nem lesz, szoktam. A tegnap horoszkóp volt, ma már nem horoszkópolunk.
3: Bölcselkedni, igen, lesz napi bölcsesség, mondok időjárást, hogy mi várható ránk a hétvégére, illetve...
5: Jó idők járnak ránk, vagy rosszak?
3: Hát az majd kiderül, hogy járunk, jól vagy rosszul.
4: Reméljük, jól járunk.
3: Bízunk benne. És hozzuk a gyakori kérdéseket. Ez várható az elkövetkezendő szűk 120 percben, meg természetesen jobbnál jobb zenéket is hozunk nektek itt a Lépés Rádióban. Magyar napot tartunk, tehát én most nem vagyok hajlandó csak magyar zenét játszani.
4: Köszi, imádlak.
3: Jó.
5: Várjál, most úgy mondtad, hogy magyar napot tartunk, de nem vagyok hajlandó csak magyar zenét játszani.
3: Nem vagyok hajlandó,
5: csak magyar zenét játszani.
3: Magyar zenét
5: nem vagy hajlandó
3: játszani.
5: Külföldi zenét játszani.
3: Igen, de csak magyar zenét vagyok hajlandó játszani. Most annyi kiforgatod a szabaim.
5: Hát mert a hangsúlyom meg...
4: Az egész heti sérelmeit most így leveri rajta szóba.
3: Szóval hát akkor volt, nem vagyok hajlandó külföldi zenét játszani, hogy, csak hogy Sanyi megnyugodjon, és jól érted, ne legyek félreérthető. De egyébként
4: igen,
3: a hangsúlyom volt a
4: tényleg.
3: A hangsúlyom volt a lényeg, hogy nem vagyok hajlandó, ma csak magyar zenét játszok.
4: Tehát, na, hogy, így már jó, királyság van.
5: Igen.
4: Na, hol vannak azok a névnaposok?
5: Ez is ilyen furán.
3: Mindjárt mondom a névnaposokat, mert egyébként Josh és Desperado közösével kezdjük majd az órát.
4: Szeretem
3: na,
4: nagyon.
3: Mihályok ünnepelnek, Mihályok. Misik, ugyanis a Mihály név héber eredetű jelentése az Istenhez hasonló. Hát boldog névnapot kívánunk minden Mihálynak, én egy Mihályt ismerek, őt Szuhánszki Mihálynak hívják. Nem
4: őt
3: biztos,
4: is
3: hogy
4: ismerjük.
3: Igen, azt szerintem mindannyian ismerjük őt, úgyhogy neki kívánunk.
4: Boldog névnapot kívánunk.
3: Így van.
5: Meg nem tudom, így közvetlen most nem vagyok kapcsolatban a Mihályokkal. Ja, meg még a volt kollégánk, ugye Csúres Mihály.
3: Igen, itt élet.
4: Akkor neki biztos, is nagyon sok boldog névnapot kívánunk. Nem.
3: Meg én ismerek több Mihályt így a közösségi médiában, de ne kérd, hogy felsoroljam, nem fogom. De a lényeg az, hogy minden Mihálynak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel ezen a napon, sok boldogságot kívánunk a teljes stáv nevében. Már is akkor jön a Tőled kaptam én című dal, Josh és Desperado újra gondolása. Itt a Lépés délelőttben. Felpörgetjük a tempót.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Most érkezik a napi bölcsesség itt a Lépés Rádióban.
2: Valahányszor törődött, idős emberrel, gyerekes anyával, mankós rokkanttal, vagy nehéz csomagot cipelő emberrel, gyászruhás családdal találkozol, adj nekik utat tisztelettel, mert tisztelnünk kell az öregséget, a nyomorúságot, az anyai szeretetet, a betegséget, a munkát, a halált. Valahányszor azt látod, hogy egy gyereket mindjárt előtt egy kocsi, ráncsd el, a felnőtt figyelmeztesd. Bárván sírdogáló gyereket lát, kérdezd meg, hogy mi baja, ha egy öreg ember elejti a botját, vedd fel. Ha két gyerek összekap, választ szét őket, ha férfiak civakodnak, menj tovább, nem kell semmiféle kegyetlen jelenetnél ott lenni. És amikor két rendőr közt megkötözött embert lát, ne állj a kíméletlenül kíváncsiskodó tömeg közé, lehet, hogy ártatlan. És hagyd abba a beszélgetést, nevetgélést, a beteg kocsit tolnak el előtted, vagy halottas menetet lát, lehet, hogy holnap a te házadból kanyarodik ki. Tisztelettel néz a párossával vonuló intézeti gyerekekre, a vakokra, a némákra, az angol kórosokra, az árvákra, az elhagyott gyerekekre. Gondolj arra, hogy a szerencsétlenség és az emberi könyörület megy előtted. Visszataszítóan vagy nevetségesen torz ember jön feléd, tégy úgy, mintha nem látnád. Holtsd el, ha égő gyufát látsz valahol, ember életbe kerülhet. Válaszolj udvariasan, ha az utat tudakolják tőled. Ne neves ki senkit, ne szaladj, ha nem feltétlenül kell. Ne bámészkodj, tiszteld az utcát. Egy népet mindig arról ítélnek meg, hogy miként viselkedik az út.

0: fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor a Hungaromet ZRT jó voltában már is mondom a legfrissebb mért adatokat. Először is most az aktuális időjárás nagyobb városainkból mondom, jelenleg Budapesten, fővárosunkban derült az ég és 18 fokot mérnek, Debrecenben erősen felhőség mellett 17 fokot mérnek, Győrben 18 fokon, Miskolcon erősen felhős 16, Pécsen erősen felhős 16, még Szegeden erősen felhőség mellett 19 fokot mérnek, ott van a legmelegebb. A mai napra pedig 21-26 fok közötti napi csúcsot jósol a meteorológiai szolgálat. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly képződés, ott helyenként zápor, helyenként egy-egy zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet sodródik fölénk. Az északi szél időnként megélénkül, csapadék gócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-26 fok között alakul. Kés estére 14-19 fok közé csökken a hőmérséklet. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyek a mai napon front hatással nem kell számolniuk az arra érzékenyeknek, úgyhogy ez jó hír, és az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk. Szombaton hajnalban 8 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk, napközben 21 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap 7 és 14 hajnalban, 24-28 napközben, hétfőn 8-16 hajnalban, 24-29 napközben, jövő héten kedden hajnalban már 10-17 napközben, 17-24, jön egy visszahűlés, aztán szerda hajnalban már csak 3 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk, napközben is 13-18, még jövő héten csütörtökön hajnalban 3-12, napközben 16-21, tehát akkor ismét elindul a felmelegedés az előrejelzések szerint. Hát mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak, és mindenkinek kívánunk további jó rádióhallgatást. Maradunk a magyar zenéknél, ha már így ezt beígértem, hogy magyar zenéket vagyok hajlandó játszani. Nem fogom még egyszer elkövetni azt a hibát, hogy Sanyi kiforgassa a szobomat. Úgyhogy jöjjön is itt a lép.

természetesen a folytatásban, mindjárt mondom, jön Krisztál és a Hív a végtelen című dal, aztán pedig jövünk vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá gyakori kérdésekkel. Sanyi nem hajlandó horoszkópot mondani nekünk. Pedig én kíváncsi lettem volna, hogy mit jósolnak a csillagok mára ma, de hát így jártam.
1: Ugye megnézed, 6 helyen 6 féle lett.
0: Ja nem, én nem nézem meg sose sehol, tehát én csak meghallgatom tőle. Ja. Látod, tehát én ezért sajnálom, hogy nincs.
1: Egen nyapu volt mindig azt a kajt, hogy horoszkópot szerint most ez lesz. Ja, biztos.
0: Hát igen, igazából ez olyan dolog, hogy nagyon általános, tehát van értelme horoszkópnak, de az így mond testre szabott horoszkópnak.
1: De hogy az ilyen, igen, tehát az ilyeneknek, hogy kb. Annyi esélye van, mint a lottó ötösödnek, hogy na, vagy legalább egy pár néhány találat, hogy azért mégis nyerni valamit, hogy úristen, egy évben mondjuk kétszer bejön.
2: Na.
0: Karina, te hogy állsz ezekkel a horoszkópokkal, még kikeresem a első kérdéseket gyorsan.
3: Én ülök, köszönöm szépen, de én nem vagyok horoszkóp fan. Tini koromban talán nézegettem, és úgy próbáltam úgy kisilabizálni, hogy mit vonatkozhat rá, meg úristen, most ez a párkeresés, meg szerelem, meg itt tudom én, de pénz, nem. Nagyon-nagyon általánosakat mond. Figyelj, néha-néha bejön, de most ez szerint élni, ez ugyan, mint a jósnő. Barátaim, akik elment jósnőzön, minek? Értem én, hogy ők, nekik is támogatod őket anyagilag, persze, tehát nincs ezzel gond. Tehát nekik is meg
1: kell élni. Sokan annyira fanatikusak, hogy
3: igen, de
1: semmit nem mert csinálni nélkül.
3: Jósnő, meg itt jó. Ne, hát ez jó, meg ez a tenyérjóslás, hogy ilyen életed lesz, olyan életed lesz. Hát figyelj, az életemet saját magam alakítom. Én nagyon ebben nem hiszek, nekem ez így mind ilyen...
1: Ilyen jól megkérgesedett tenyérből, aztán keresed a vonalat.
3: Most nem tudom, hogy az életvonalad, de olyan dolgokat mond el, amit a személyiségemből. Tehát ha nem ismer, akkor is 10 perc beszélgetés után azért leveszem.
0: Van, igen, viszont van az igaz, hogy van a személyre szabott horoszkóp, amikor külön készítenek személyre szabott horoszkópot.
3: Hát én személyre szabottan ismerem magamat, úgyhogy ezért értem. Köszönöm, így nem áldozni kellene.
0: Pedig, én nem jó, nyilván meg. Most nem azt mondom, én se fizetnék ezért.
1: De hallottam már olyat, aki tehát én azt el tudom hinni, hogy valaki ezt tényleg tudja olyan komolyan csinálni, vagy de nem most... is ezek komolyan, mert ezek is komolyan jósolnak.
3: Komolyan csinálják ezeket, csak történik. Figyelj, most ez annyira befolyásolhat, és annyira rossz irányba is mehet, hogy én ezt nem, de nekem ez így nem jön be.
0: Mondok nektek valamit, és egy
1: volt, akinek megmondták, hogy mit tudom én, aznap ne menjen ki ebben és ebben az időpontban, nem tudom, az utcára, mert hogy baleset érheti.
0: Ez hülyeség. Ilyen nincs.
1: Akkor éppen pont történt ott egy baleset, mert éppen nem ő volt az áldozat.
3: De ez vagy nem is tudom. Nem, tehát ezek nekem ilyen mese-mese.
1: Lehetett ilyenekről hallani. Hogy aztán kamuszta, nem kamuszta.
3: Hát figyelj, valaki hisz benne, én azt tiszteletbe tartom, de én nem.
0: Én meg azt mondom nektek, hogy reagálok, hogy ez egyrészt hitkérdése is, másrészt pedig az tény, hogy vannak olyan emberek, olyan médiumok, akik hozzáteszem sajnos sok a csaló, de vannak olyan emberek, akik rendelkeznek olyan speciális képességekkel, ami által akár így előre tudják látni a jövő egy részét. Hozzáteszem, még azon emberek is azt mondják, akik ezt profinőzik, hogy amit látnak, az relatív, mert rajtad múlik, hogy hogyan változtatod. Tehát, hogyha te már egy olyan döntés hoz, ami teljesen ellenkező, mint amit ő előre lát, akkor már onnantól kezdve ő is más fog látni, meg más irányba megy az életed. Tehát, hogy teljesen pontossággal nem tudják megmondani, csak egy hozzávetőleges
3: irányt
0: tudnak mondani, de az rajtad múlik, hogy az az irány lesz, hogyha éppen úgy haladsz az életedbe, ahol most vagy, és nem változtasz rajta semmit, akkor nagy valószínűséggel ez történik, és ezek be is szoktak jönni olykor. Nem minden, de egy is másik dolgok bejönnek. Viszont ennyit a horoszkópról váltsunk, mert megvannak, jöttek kérdések. Az első kérdés, manapság már nem divadatáskeresőkön való ismerkedés?
3: szerintem divat, mert van egy jó kis társkereső oda, nem is kettő, amin néha nézegetem. Divat, csak nagyon nehéz társat találni, mert az emberek nem mernek lépni, mert nagyon-nagyon sokat csalódtak, de divat.
0: Jó.
1: Társkereső oldalak, csoportok.
3: Van egy csomó.
1: Jöle van.
3: Csak rengeteg. Nem mernek az emberek lépni.
0: Sőt, tehát most már magának a Facebooknak is.
3: De lépni nem mert.
0: Sőt, most már magának a Facebooknak is van egy társkereső szekciója. Nem tudom, láttátok-e a mobil alkalmazások?
3: Sosem mertem belépni.
0: Én se léptem be, csak látom, hogy van egy ilyen fül, hogy igen, társkereső. Igen. Tehát, hogy igen. Nem tudom, hogy működhetne, nem is akarom kipróbálni, mert nekem mondtásom, meg nem keresek jelenleg.
3: Kíváncsiságból kipróbál.
0: Hát próbáld ki, a mobil alkalmazásod ott van a kezedben. Én azt Facebook, tudom, igen, rám, igen, társkereső.
3: Csak úgy poénból, hogy beírogatom, hogy én vagyok, ez vagyok, és mi? De ki fogom próbálni? Csak folyémból.
1: Van erre átkereslek.
3: Á, biztos, hogy nincs. Én ezt már tudom, hogy leírom három szóba, ki vagyok, mi vagyok, hol vagyok, miért vagyok.
1: És úgy, hogy nem kamuzok.
3: És úgy, hogy nem kamuzok, figyelj. Be, szerintem esélyem nincs.
1: Jó ötvenes nő vagyok, vak vagyok.
3: Jó, főzök, mosok, takarítok.
0: Te egyébként ez Sanyinak kellene, ez, őt kell meghirdetni. Na, látod, de ő miatt belépek, és őt meghirdetem.
3: Ja, hogy Sanyi helyett? Ajaj, Sanyi,
0: igen. Sanyi, ha beleegyezik, ha nem, akkor nem. De ha beleegyezik...
3: Én kíváncsiságból ki fogom próbálni, de tényleg is majd...
0: Sanyit beregisztrálom, egy jó csajt keresünk neki, már ráférne.
3: Egy kellemes hangú, megbízható,
0: igen.
3: Dekoratív, 50-es hölgyet.
0: Pontosan. Hát 40 és 80 között.
3: 40 és 50 között. Mindjárt 40-es nő is élik a Sanyihoz. Hogy egy energikus, vidám, jó.
0: Nem, csak én túlzon rögtem, amit mondtam.
3: Ja,
0: de ez csak nekem fájnak. Vicces ezek szerint, mindegy.
3: Nem érdekes.
0: Jó, jöhetnek a hülye kérdések, mert van egy csomó.
3: Csak erre várok már itt, figyelj, ezek, fél órára.
0: Jó, első hülye kérdés. Most jó, figyeljetek, matek példa. Három maci, meg öt süti, az hány madárka?
3: Mi van? Három maci és öt süti?
0: Igen.
3: Hát az... várjál, ha macik megeszik a sütit, abból levonjuk a... Jézusom.
0: De mi? De...
1: Hogy jött ki?
0: De ez... Tudjátok, milyen madárkára gondol? Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ő a galambokra gondol, amit kiengedünk a popókon. A madárkára.
3: Hát ha Maci megeszi a sütit, attól függ, a köményes sütit teszik, akkor megszámlálhatatlan galamb lesz.
0: Nem tudom, de én ezt a így feltette. Ezen én akkor átnevettem, mikor összehoztam.
1: Erre kíváncsi vagyok, hogy milyen választokat írhattak emberek esetleg, de hát mi erre...
0: Most erre nem fogunk.
1: Számos és együtt a számtalan megoldás.
0: Nem
1: tudom
3: kínálni,
0: de haláli a kérdés, nagyon-nagyon beütött. Azt kérdezi valaki, hogy egy meleg kapcsolatban milyen gyakran változik az aktív-passzív szerep?
3: Hát szerintem az én ismerőseim által elmondottak alapján nem változik. Tehát aki passzív, aki aktív, az aktív. Nem.
0: De ez a heteroszexuális kapcsolatokban is így van. Hogy
3: tehát nem
0: vannak
3: pasier,
0: meg csajok, akik aktívabbak vannak, akik passzívabbak.
3: Igen, tehát itt nem változik nagyon. Ez amilyen vagy, olyan maradsz. Igen. Nem változtatják, hogy most ez vagyok, jövő héten meg
0: az. Hozzáteszem, heteroszexuális kapcsolatban az a jó, hogyha pasi meg a csaj is aktív, de... De...
3: Hát mindegyik kapcsolatban az a jó, tehát ha... Hát,
0: nyilván biztos.
3: Igen, de marad. Tehát nem változtatják. És az elmondottak alapján én ezt...
0: Karina, strandlabdád neked volt valaha?
3: Igen, van, és most is van strandlabdád.
0: Jó, azt kérdezi egy illető, hogy hogyan érdemesebb megnyújtani vagy kitágítani egy strandlabdát meleg víz hatásával felfújva, vagy hogy nincs felfújva?
3: úgyhogy nincs felfújva. Tehát nem felfújt állapotba kell, hanem nem felfújt állapotba kell.
0: Jó. Újabb kérdés Karinának, Ausonban merre kapható a torta gyertya? Honnan tudjam én azt?
3: Várjál csak, gondolkodnom kell. Nem.
0: Átrendezték hát az Ausont.
3: Hát ott a kávék, nem. A kávésor mögött szokták rakni, ahol a kávék, cukrok, édességek vannak, utána van egy ilyen, vagy közvetlen közelébe. Tehát az a kávé, kakaó, cukor, díszítő elemek, dokkörök keres, mindenféle cuccok, és arra fele van. Tehát egy díszítő elemek, arra fele van a torta gyertya. Ha nem ott van, akkor lehet venni cukrászákban is torta gyertyát.
0: Van Hegyes Halomnál, Burgerlandban jó aranykereskedő, akit jó szívvel ajánlanátok? Kérdezi valami.
3: Hát én Pandorfba járunk, mondjuk, de ott csak ruhát veszünk, de Burgerlandban nem járunk, de én ott nem vennék aranyat. Tehát azért nem kell elmenni külföldre, hogy jó szívvel ajánljunk aranyfelvásárló helyet, mert alapból mindegyik hely jó. Mindenhol ugyanannyira adják az aranyat, mindenhol ugyanannyi minőség van, mert hát ezek rendes, normál üzletek, tehát nem az aluljáróba bótolod le az aranyat.
0: Na most a következő kérdezőnek én válaszolok elsőre, mert felháborít a megfogalmazása. Azt kérdezi valaki, hogy azok a lányok, fiúk, akik adnak a kinézetükre, igényesek őt maguk miatt, vagy hogy az ellenkező neműeknek tetszenek, azért ilyenek. Hát alapból te nem vagy igényes, kedves kérdező. Hát alapvető higiénia, hogy igényes legyek önmagamra. Az, hogy én tetszek a másiknak, a másik nemnek, az megint egyéni. És ha van egy pár kapcsolatban, van egy párom, akkor tudom, hogy ő mit szeret. Mit tudom én, ő szereti azt, hogy van szakállam. Akkor nyilván valószínű valamennyit hagyok mindig. Ha azt szereti, tehát hogy a szempontból akarunk, meg szeretünk tetszeni a másiknak, de alapvető igényességem magam miatt van, nem amiatt, hogy az ellenkező nemnek tetszem, hanem azért, mert én higiénes, higiénikus vagyok, nem vagyok egy elhanyagolt, egy hetente egyszer fürdő, egy büdös, egy igénytelen valaki, tehát maga a kérdést ilyen szempontból nem értem, mi az, hogy igényes, hát alapvetően mindenkinek igényesnek kell lenni önmagára.
1: Hát igen, tehát most azt mondom, hogy ha ismerkedek, akkor...
0: De ez hülyeség!
1: Ha figyelek magamra, akkor... Ha nem, akkor meg nem érdekel.
0: De szóval Sanyi, hogyha ismerkedsz, nem. Akkor adsz magadra, és amikor már megismerted a párod, és együtt éltek, megint elhanyagolod magad, akkor valószínűleg, hogy a párod el is hagy. Tehát, hogy ez nem így működik. Van egy alapvető higiénia, amire igényem van. Az, hogy naponta fürödjem, az, hogy naponta mossak fogat, az, hogy tiszta ruhát vegyek föl. Nekem ez alap higiénia, alap igény. Nem más miatt, saját magam miatt.
1: Persze van az a rocker érzés, amikor én is elengedem magam, hogy most egy napra elmegyek valahova, bulizok egy éjszaka, hát nekem már nincs kedvem semmihez, majd hónap. Az oké, de mondjuk ezt csinálni egy héten át, vagy azért, tehát azért még a fesztiválokon is csak.
0: Én bevallom neked, Sanyi, az esetek többségében akkor is megfürdöm. Megmondom azt is, hogy miért egyszer-egyszer csináltunk ilyen büdös napot. Ezt mind csak
3: ez nagyon tetszik, ezért én annyit mosolygom ezen a büdös napon.
0: De tényleg büdös napot tartottunk párommal.
1: Mondjuk otthon is nem csinálnék.
0: Csak egy este nem fürödtünk. Egyetlen egy este, másnap olyan büdösek voltunk, mint a hajléktalanok. Rosszul voltunk magamtól. De ez így történt. Tehát nem lehet, én nem tudnék úgy, hogy nem fürdök minden nap. Hát izzad az ember, hát én is nap mint nap jövök, megyek, mondjuk én ugye kutyával közlekedem, tehát alapvetően a kutyát is mozgatni kell, menni kell, csinálni kell. Ember megizzad, főleg, hogy most már jönnek a melegebb napok. Mi az, hogy igényes emberek? Hát de nem vagy igényes, kedves kérdező. Hát ha igénytelen vagy, akkor elég szomorú is. Amúgy én nagyon sajnálom az igénytelen embereket.
1: Úgy már nehéz lesz. ismerkedni is.
3: Mivel annyira felháborodott szegény Robi ezzel a kérdezőn, menjünk tovább, mert a végén még annyira felidegesíti magát, felmegy a vérnyomása.
1: Hát ha jön egy nyugtató kérdés.
3: Igen, egy nyugtató kérdést keressél gyorsan, mert...
0: Azt kérdezi valaki...
3: Na, már megnyugodott, oké, jó?
0: Hát hogy csak a boomerek ismerkednek tisztes robotokkal a társkeresőkön?
3: Mi van a robotok? A robotpolszívóval
0: nem. Lehet, az a kérdés, hogy csak a boomerek ismerkednek robotokkal a társkereső csoportokban?
3: Kikérem magamnak. Én a robotpolszívómmal félig házas életet élek.
0: Na.
3: Dehogy is nem.
0: A következő kérdés, lehet-e babáknál egyik napról a másikra tápszert váltani, vagy kell pár nap, hogy átváltson a szervezete?
3: Én nem tudok erre válaszolni, mivel én egyféle tápszert adtam a gyereknek, azt úgy megszokta, de szerintem lehet, mivel ezek ilyen tejalapú kutyumányok, nem hiszem, hogy probléma lenne. Tehát nem...
0: Én meg azt gondolom, hogy nem. Ja,
3: de lehet átmenetet. Lehet átmenetet, mivel...
0: Szerintem átmenetet is úgy kell adni, hogy fele-felébe kell adni először.
3: Igen, azt lehet, is, hogy de alapból miért... ezek így... Nem sok különbség van ezek között.
0: Igen, de hidd el, ez ugyanolyan, mint a kutyáknál a kutyakaja. Két kutyakaja között sincs sok
3: pont
0: különbség.
3: Pont erre gondoltam én is.
0: És igen, mégis hogy... meghajtja a kutya hasát, ha azonnal cserélet.
3: Tehát igen, igen.
0: Kell egy
3: igen,
0: pár nap átállás.
3: Igen, pont erre gondoltam én is, igen, hogy az állatoknál is kell egy átmenet, de szerintem igen, ez a fele-felébe is utána át kell térni rá, de...
0: Valaki, aki a Balaton partján van, írjon, azt kérdezi valaki, hogy mennyibe kerül 3 deci őszillé a balatonparti büfékben.
3: Drága édesszívem, igyál sört, az körülbelül ugyanannyiba
1: hát drágább,
3: kerül, mint
1: az a, igen, szerintem drágább,
3: tehát
1: mint a sört.
3: Tehát üdítőt iszunk, az körülbelül drágább, mint ha megiszik a párom egy korsó sört. Tehát egy korsó sör 500, 800, 1000, 1200, attól függ, milyen sört iszol. Az üdítő pont ugyanígy van, úgyhogy igyál vizet, vagy sört. Jobban jársz. Drágák az üdítők, nagyon, hát egy fél literes szörpér komolyan két jégkockával fizettem 1200-t, és én azt mondtam, hogy itt haltam meg.
0: Jó.
3: Komolyan. Tehát
0: maradunk a gasztronómián.
1: Még a nem Balatonnál is, tehát.
3: Hát ott is drága.
0: Mindenhol drága, mindenhol drága, már minden.
1: Valaki azt mondja, hogy jó, én kérek hát egy
3: háromszoros
1: meg egy
3: áron dolgoznak. Megvesz.
1: Tényleg.
3: Rostos igen, megvesz egy őszilét, mit tudom én, 600-700 forintért, és eladja 1200-ért, két decit.
0: Jó, maradunk a gasztronómiánál. A Spárban kapható tornyos sütemények közül melyik finom? Nem tudom, milyenek azok a tornyos sütemények.
3: Én nekem egyik sem ízlik.
1: Eiffel-torny.
3: Megmondom őszintén, én nem szeretem a spárosokat. Nekem
1: tudom,
3: nagyon műízük.
1: A tornyos sütemények.
3: Műízük van. Én egyszer-kétszer kóstoltam, de műízű. Mű
1: mi van feltornyozva?
3: Olyan tornyos sütik. Nem tudom neked, Sanyi, elmondani. Egyszer kóstoltam.
1: Ilyen több rétegű valami?
3: Igen, ami... igen, igen, igen, igen. De nem a finom, én nem szeretem nem ezeket tudom, az előre csomagoltakat, műízük van.
0: Én amondó vagyok, hogy zenéljünk kicsit, és ránézve az órára már 10:53 van, tehát 7 perc van 11 óra, jön egy kis zene, aztán pedig jönnek a 11 órás hírek, és a hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a kérdéseket, tartsatok velünk továbbra is.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyar Péter meghívta Magyarországra Giorgia Melonit. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma kecskeméti törvényszéken. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Tovább csökkent a 2 éven túli peres ügyek száma a kecskeméti törvényszéken. 2025 végén 81 ilyen ügy volt folyamatban, ami több mint 60%-os csökkenés 2020 augusztusához képest, 2026 áprilisának végére pedig tovább mérséklődött az elhúzódó ügyek száma 64-re. Közölt az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Kecskeméten a törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Senyei György hangsúlyozta, a kecskeméti törvényszék az ország 5. legnagyobb törvényszéke. A bírói kar 4,1%-a teljesít szolgálatot Bács-Kiskun vármegyében. Hozzátette, a kecskeméti törvényszéken évek óta tapasztalható, hogy az ügyek nehézségi foka az átlagtól magasabb. Vegyi anyag folyt ki egy berendezésből a debreceni EcoPro akkumulátor alkatrészgyárban, tájékoztatta a cég az MTI-t. Közleményükben azt írták, az esemény a gyártási folyamat egyik berendezésénél következett be, ahol egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű 22,6 kg félkész lítium-nikkel-kobalt alumínium oxid került az épületen belül a gyártóberendezés közvetlen környezetébe. A kármentesítési munkálatok az előírt egyéni védőfelszerelések viselése mellett ipari vákumporszívók alkalmazásával történtek. Az esemény során személyisérülés nem történt és üzemen kívüli hatás nem keletkezett. Az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a külső környezetbe. A gazdasági versenyhivatal gyakorlati tanácsokkal segíti a nyaralásra készülő fogyasztókat. A hatósághoz évről évre egyre több panasz érkezik légitársaságokkal és online szállásfoglaló platformokkal kapcsolatban, ezért kiemelten figyelik a turisztikai piac szereplőinek működését, különösen a nyári szezonban. A GVH felidézte, hogy 2024-ben a Booking.com több mint 382 millió forintos bírságot kapott sürgető kommunikációs elemek alkalmazása miatt, míg a Wizz Air több ezer utas kompenzációját vállalta az online utasfelvétellel kapcsolatos hiányos tájékoztatás miatt. A versenyhatóság jelenleg az Airbnb és a Ryanair gyakorlatát is vizsgálja, és arra figyelmeztet, hogy a fogyasztók alaposan ellenőrizzék az árajánlatok tartalmát, az esetleges extra költségeket, valamint a podgyász és lemondási feltételeket. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Dr. Béres!
12: My name is Victor, you can take a picture.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább újabb kérdésekkel, így 4:12 után egy perccel, méghozzá azt mondja, hogy az Edmond név milyen egy fiúnak? Szerintem jó,
1: jó, ízlések és pofonok. Van Edmond ismerősünk, igen, az nagyon jó.
0: Én nem adnám a gyerekemnek, de amúgy nem rossz.
1: De nagyon jó név.
2: Meg a sztáridőkből volt, ugye? A nagy Edmond.
1: É, az is volt, igen, meg van nálunk meg, is kollégánk Edmond.
2: No. Hát én.
1: Na látod, mondtam én, ugye? Szerintem olyan misztikus, hogy, olyan jó, nekem nagyon tetszik.
2: Hogy Robi azért szereti, mert a szereti a...
0: Mit?
1: Mit?
2: A kedvenc regénye, a egyik regénye.
0: A... Ja, igen, igen, igen, már. Igen. A Monte Cristo grófja, és abban is van Edmond.
2: Edmond,
0: de attól függetlenül akkor sem adnám a gyerekemnek. Viszont... akinek Mac Mini Pro-ja van, 600.000 forint megérte, megéri. Nem tudom, nekünk nincs, de amúgy alapvetően a Mac-ek jók, tehát az biztos, hogy ilyen kis mini Mac-ek is nagyon erős számítógépeknek számítanak, nekem sose volt Macintosom. Fogyasztotok-e tiszta sót? És ha igen, mennyit?
1: Mi az, hogy tiszta sót?
0: Hát tiszta só.
2: Ha nem megy bele a por, koszt meg por, meg ilyesmi, akkor tiszta marad a só. Na most akkor ezt úgy.
1: De most nem megyünk el Szlovákiába, meg Romániába a sóbányára, tehát most így ez mi az, hogy tiszta só? Tengeri só? Himalája is só?
2: Igen.
1: Hát só, hát
2: finom.
1: Jó, azok szoktunk fogyasztani, kicsit drága, de néha igen, úgyhogy jó.
0: Igen, de is mennyi?
1: Só a legjobb.
2: És igen, én már mondjuk nem nagyon sózok külön.
0: Az én párom az nagyon sós szájú, tehát ő mindent sóz, még az is, ami sós, ő megsóz mindent, és ő úgy szereti, tehát ő neki tényleg a só sóval, és ez ragaszkodik.
2: Ő egyszerre édes és sós.
0: Igen, ő egyszerre édes és sós, pontosan.
1: Akkor a sós karamellát biztos még, szereti.
0: Nem tudom, de nem vagyok biztos, mert ettünk már sós karamellát, és nem tudom, abban lehet nem tudom.
1: Ja, jó.
0: Ebben nem vagyok biztos.
1: Hát, egyébként, semleges, de mégis.
0: Egyébként mérséget, vagy hogy mondjam, így normál mennyiségben én szeretem a sót. Nekem nagyon sós, például sós mogyoró. Én sokat nem bírok vele enni, mert kikezdi a számot. Tehát nekem nagyon
2: igen, úgy jár az ember.
0: Igen, de
1: nem bírod abba, hogy ezért teszünk sótlan mogyorót mi is.
0: Igen, de tudod, mi az érdekes?
2: Egyébként nem bírod abba hagyni, másrészt meg igen, kikezdi.
0: Igen, a másik meg tudjátok, mi az érdekes? Neki nem. Tehát, hogy ő annyira bírja a sót, hogy simán megeszi. Hihetetlen. Mi a véleményetek a nemzetiségek, illetve vallások felekezettek közötti vegyes házasságról? Áldásom rá!
1: Így van, pont ezt akartam mondani. Áldásunk rá, kicsit nehéz, kicsit rögös az út, de figyelj, megoldható.
0: De minden út rögös. Tudod, a keskeny út mindig rögös és nehéz.
1: Pontosan, de hát ha szeretik egymást, hát most
0: egyik
1: a másik hitére, vagy nem tér át a hitére, vagy tiszteletbe tartja. Szerintem beleférhet.
0: Szerintem is.
1: Családi szó hozzá, az más kérdés.
0: Én tartom a véleményemet, csak akkor házasodjanak az emberek, ha igazán komolyan gondolják, ha tényleg komolyan gondolják, mert nagyon sok meggondolatlan házasság van, és abból nagyon sok válás is sajnos.
1: Vallás ide, vagy vallás oda?
0: Vallás ide, vagy vallás oda, igen. Mi a vélemény?
2: Bár ugye, igen, a hívők azért inkább házasodnak, aztán igen, előfordul, hogy közben nem is válnak, bár amit Isten.
1: Oké, Sanyi, mehetünk tovább.
2: Igen, következő kérdés.
0: Van, na most ez a kérdés plusz 18-as, minden hallgatón figyelmét felhívom. A nyugalom megzavarására alkalmas kérdés következik, 18 plusz.
1: Hogy milyen nyugodt voltam,
0: de nem, 18 felett vagy. Van olyan nő, aki undorodik attól, hogy a testére élvezzenek.
1: Van, mert az megalázó egy nő számára.
0: Én azt gondolom, hogy és ez az én gondolkodásom, hogy nekem ami megalázó, egyetlen egy dologot tudok elképzelni férfiként, ha már erről beszélünk.
1: Nőkről hogy, volt szó, de mindegy.
0: Igen, de férfi kell, női testre való élvezése. Hát az férfi kell. De most de
1: jó, igazad van, igen.
0: Férfi oldalról azt gondolom, hogy ami megalázó az arcra. Az nem. De bárhol máshol miért ne?
1: Figyelj, olvastam pont most egy könyvet, az pont erről szólt, hogy igazából ebben igazat adok, hogy az arcra való pont hú, igen. Az a férfi birtoklását, a férfi lebirtokol, és a zövé vagy, és
0: az egy dolog, de attól én azt gondolom, hogy arcra nem. Tehát, hogy...
1: Hát, ez nem igen, nagyon sok vitamin van benne, tehát arckrémek.
0: De akkor azt nem arra, akkor inkább nyerjük.
2: Egy pakolás gyorsan rá.
1: Akkor gyors pakolásba tök jó, tehát ezért...
0: Hát, de nem, az olyan megalázó szerintem, hát, hogy a megalázásról beszélünk.
1: De az igen.
0: Tehát, hogy megalázó a nő számára,
1: igen.
0: Én azt gondolom.
1: Igen. Egy lebirtokló magatartás.
0: De ugyanakkor én azt gondolom, hogy bárhol másokban lehet. Pont 18-as rovat vége, megyünk tovább. Hogyan lehet a híg székletet eltávolítani a falról? Hát nagyon egyszerűen megfogsz saját tapasztalat. Egyszer történt velem is baleset. Istenem. Megfogod a nedves papírt, vagy WC-papírt, és azzal letörlöd. Utána meg lemosod mosószerrel. Ennyi.
1: Hipo, domestos, bármi más, de...
0: De a leggyorsabb nedves WC-papírral letörlöd.
2: Igen, könnyebb bánni, mert...
1: Igen.
0: Vagy van ez a domestos kéztörlő.
2: Elég durva, hogy így a falra...
0: Hát a falra, nem tudom, hogy sikerült nekem, nem a falra sikerült, de... Jó, mondjuk néző, valakinek a fal, tudjátok, az is, hogyha a WC szélén lecsorog. Valakinek az is lehet a fal.
1: De igen, tehát ilyenek azért előfordulnak, hogyha épp odafordulsz és leülsz, és nem, már is még, akkor igen, tehát
0: és már hamarabb
1: a
0: jön, mint kéne.
1: Sor kicsit lassabb, mint az inger, akkor azért úgy, na.
0: Igen, tehát nincs ebből semmi, nem szégyen, nem ciki.
1: Előfordul mindenkivel.
0: Baleset mindenkivel előfordulhat. Azt kér, micsoda? Igen, valaki kérdezi, de ez inkább gyakoris kérdés, lehet ki kéne, hogy azt kérdezi, hogy itt is elkezdődhet a trend, hogy akkor válaszolsz a kérdésedre valaki, hogyha te is az övére? Nem tudom. Nem tudunk válaszolni, nem szoktunk gyakorin külön válaszolgatni, csak így a rádió által. Akik kertesházban éltek, és van kutyátok, szoktátok elvinni sétálni? Mennyi idő önként, bocsánat, elcsuklik a hangom, mennyi időnként? Erre azt válaszolom, nekem volt idő, hogy kertesházban értem, és sétálnattól mindig vittem a kutyát. Mert a kutya, erre azt válaszolom, nekem volt idő, hogy kertesházban értem,

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorba később bekapcsolódó hallgató kedvéért elmondom, hogy ma a 60-as évek elejével foglalkozik a műsorunk, azzal az időszakkal, amikor elindultak az első angol rhythm and blues zenekarok. Eddig belehallgattunk Alexis Corner és John Mayall életébe és zenéjébe, ezt követi később a Yardbirds és az Animals együttes bemutatása. John Mayall turnéi során 1985 nyarán eljutott Magyarországra is,

és a Szegeden tartott koncertanyagából készítette el a Behind the Iron Curtain, azaz a Vasfüggöny mögött című lemezét. Most magyarországi premier következik, erről az alig játszott albumról meghallgattunk két Szegeden készült dal. Játszik John Mayall and the Blues Breakers, az első dal címe Fly Tomorrow, a második pedig Somebody Acting Like a Child.

Okay, that's satisfactory.

Rolling Stones és az Animals mellett a 60-as évek közepének legnépszerűbb blues, majd később pop csapata volt a Yardbirds együttes. 3. A műfaj későbbi fejlődését alapjaiban meghatározó gitáros Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page is itt kezdték a pályájukat. Első nagy sikerüket 1965-ben egy popdallal, a For Your Love című dallal érték el. Eric Claptonnak nem tetszett ez a stílus, ezért a helyére Jeff Beck lépett, és már az ő gitárjátékával került lemezre a klasszikus Gregorian stílusú dal, a Still I Am Sad. Hallgassuk meg a két dalt.

Yardbirds együttes bekerült a filmtörténelembe is. Michelangelo Antonioni Nagyítás című filmjében ők a szereplői egy klasszikus jelenetnek, amikor a fotóst alakító David Hemmings betéved egy éjszakai klubban, és a színpadon történetesen ők játszanak. Jeff Beck az egyik szám végén kicsit bepöccen, és a rendetlenked erősítőn ripityára zúzza a gitárját. A törött gitárnyakat a magasba emeli, és bedobja a közönség közé. Kisebb dulakodás után ez végül Hemmingsnél köt ki, aki a fanatikus rajongók elől az utcára menekül. Majd amikor rájön, hogy mi szorongat a kezébe, megvonja a vállát, és az alkalmi relikviát egyszerűen félredobja az utcán. El sem tudom képzelni, hogy ma a gyűjtők mit adnának ezért a törött gitárnyakért. Az együttesben később komolyabb személyi ellentétek alakultak ki, Jeff Beck otthagyja az együttest, többiek pedig inkább a progresszív zene irányába indulnak el. Jimmy Page először New Yardbirds néven alapít egy együttest, majd ezt később átkeresztelte Led Zeppelinnek. Persze ez már egy másik sztori lesz. Hallgassunk meg egy Yardbirds dalt, címe Heart Full of Soul.

Mészes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben. A mai műsorunk utolsó bemutatásra kerülő zenekara az Animals együttes. Az együttes két kulcsfigurája, Eric Burdon és a billentyűs Ellen Price már 1960-ban játszottak együtt a Kansas Five City együttesben, de aztán egy időre elváltak az útjaik. Az együttes 1963-ban alakult meg Ellen Price Rhythm and Blues kombóból. Az első lemezük csak 500 példában jelent meg, de ebből egy példány, hála Istennek, eljutott a Columbia lemeztársasághoz, akik szerződtették őket. Itt a cégnél jelent meg a világhírű Felkelő nap háza című daluk, amely az Atlanti-óceán mindkét partján listavezető lett. A következő két évben 7 nagy további slágerük volt, ezek közül a legnépszerűbb a Don't Let Me Be Misunderstood című dal volt. Két dalt hallgassunk meg tőlük, House of the Rising Sun, valamint a Don't Let Me Be Misunderstood.

A sikerek után jöttek a szokásos személyi ellentétek. Ellen Price kivált a zenekarból, és több átalakulás után az eredeti Animals együttes utolsó koncertjét 1966. júliusában adta. 10 évvel az együttes feloszlása után a srácok újra összeálltak, és készítettek ki emlékezetes albumot nagyon furcsa címmel. A cím angolul Before We Were So Rudely Interrupted, magyarul mielőtt minket olyan csúnyán félbeszakítottak volna. Erről az albumról választottam ki két dalt, melyekkel mára bocsúzom. Az első dal a repülő varjúról szól, As the Crow Flies, a másik pedig a nagy klasszikus dal, It's All Over Now, Baby Blue.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei túl vízállása pedig agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.
2: A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
11: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
11: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

hölgyeim és uraim! Köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz! Hölgyek, urak! Mai műsorban az 1966-os év legnagyobb sikereit mutatom be az amerikai zenei szaklap a Billboard korabeli listái alapján. Ebben az évben összesen 29 dal jutott föl a lista csúcsára, a mai műsoromban ebből körülbelül 20 fog beleférni. Az év első egyeszámú sikere Simon és Garfunkel The Sound of Silence című dala lett. A duónak a két tagja lepődött meg legjobban, amikor meghallották, hogy a daluk a lista élére került. A dalt Paul 3 évvel korábban 1963-ban írta. 2 évvel később került föl az első nagylemezükre a dal akusztikus változata. A lemez nem lett sikeres. Paul Angliába költözött, Art pedig visszatért a New York Egyetemre. Pár hónappal később egy bostoni rádióadó kezdte játszani a dalt, nagyon jó lett a közönség visszhangja. A lemeztársaság úgy ítélte meg, el kellene készíteni a dalnak egy zenekari változatát is. Tom Wilson, aki az eredeti lemezfelvételnek a producere volt, akkoriban épp Bob Dylannek készített egy albumot. Egy felvétel elkészülte után megkérte a zenészeket, hogy vegyenek föl még egy dalt, elektromos gitárral, basszusgitárral és dobbal. Ezzel elkészítették a Csend hangjai új instrumentális felvételét.

A Beatles együttes We Can Work It Out című daluk januárban 3 hitig vezette a listát. A dalt Lennon-McCartney szerzőpáros írta. Elmondok egy érdekes dolgot róluk. Ők gyakorlatilag sohasem dolgoztak együtt. Mindenki külön-külön írta a dalait. Még tínédzser korukban megegyeztek, hogy az összes dalukat Lennon-McCartney közös szerzeményként fogják feltüntetni, függetlenül attól, hogy ténylegesen ki is írta az adott dalt. Petula Clark, My Love című dala február 5-én került fel a listára. Ő volt az első angol énekesnő, akinek 2 egyes számú sikere is lett Amerikában. The Beatles, We Can Work It Out, Petula Clark, My Love.

Lou Christie dala követte Petula Clarkot a slágerlistán. Lou Christie eredeti neve Lugi Geno Sacco volt. Ő egy lengyel-olasz családba született be. A Lou Christie nevet a lemeztársaság adta neki a megkérdezése nélkül. Lou azt állítja, hogy legalább 20 év kellett ahhoz, hogy megszokja ezt a nevet. Másik előadónk Nancy Sinatra, Frank Sinatra és Nancy Sinatra három gyerekek közül ő volt a legidősebb. New Jersey-be született, szüleivel később Kaliforniába költöztek. A csizmákról szóló dalt Lee Hazlewood írta, és ő volt a lemez producere is. A dal Amerikában és Angliában is egyes számú siker lett. Nagyon érdekes fickó a harmadik előadónk. Ő Barry Sadler, őrmester. Kennedy elnök 1961-ben hozott létre egy speciális, különleges katonai egységet, melyet a sapkájuk színéről zöld sapkásoknak neveztek el. Barry Sadler, őrmester írt egy hazafias dalt, amely 1965 decemberében jelent meg, akkor, amikor még Amerika nagyban Vietnámba harcolt. A lemez nagy sikert aratott, és egy hét alatt több mint 2 millió példányban adták el. A Billboard szerint ez volt a 66-os év kislemeze. Az énekesnek több sikeres dala nem volt, 1988. szeptemberében fejbe lőtték Guatemalában, ahol egy katonai kiképzőtisztként dolgozott. Lou Christie, Lightning Strikes, Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, és Barry Sadler, őrmester, The Ballad of the Green Berets.

hippi korszak kiváló vokál együttese, a The Mamas and the Papas együttes két fiúból és két lányból állt, a tagok korábban különböző együttesekben énekeltek. Kaliforniában találkoztak, az együttes nevét egy dokumentumfilmbe vették. Ebben a filmben a Pokol Angyalai motoros geng tagjai elmondták, hogy ők a barátnőiket mamának hívják. A hétfőről szóló daluk májusban 3 hétig vezette a listát. Az együttes 1968-ban felbomlott. 71-ben egy rövid időre összeálltak. Szólóénekesnőjük Cass Elliot 74 júliusában egy londoni fellépés során szívinfarktusban elhunyt. Percy Sledge egy kórházban dolgozott, mellette két csoportban énekelt, egy baptista kórusban és egy popzenekarban. Mellette két csoportban énekelt,

élete során írták, és Hollywoodba vették lemezre. A dal júniusban 2 hétig vezette a listát. The Mamas and the Papas, Monday Monday, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, The Rolling Stones, Painted Black.

A Beatles együttes Paperback Writer című lemeze a rockkorszak talán egyik legnagyobb ugrását hajtotta végre. 1966. júniusában a lista 28. helyére lépett be, egy héttel később már a 15. helyen volt, egy héttel ezután pedig a lista élén, és két hétig vezette az amerikai listát. Ez volt a Beatles együttes 12. slágerlistás lemeze Amerikában. A Billboard zenei szaklap első slágerlistája 1940. júliusában jelent meg, akkor a listát Tom Dorsey dala vezette. Érdekes, Frank Sinatra már ezen a dalon is szerepelt, igaz, még mint háttérénekes. Az Idegenek az éjszakában című dala a Beatles Paperback Writerit szorította le a lista éléről. A Sinatra család jó szerepelt ebben az évben, hiszen pár hónappal korábban Nancy szerepelt a lista élén a Csizmákról szóló dalával, a papa júliusban vezette a listát, néhány hónappal később pedig a lányával közösen énekelt Something Stupid lett listavezető. Harmadik előadónk Tommy James and the Shondells. Tommy gyerekkorától kezdve énekelt, a 7. általánosban járt, amikor létrehozta az első együttesét, a Shondells-t. Délutánonként egy lemezboltba dolgozott, itt megdumált egy lemez nagykereskedőt, engedje meg, hogy együttesével készítsen egy felvételt a stúdiójában. Ez lett a Long Pony Tail című dal, amiből 500 példány készült, ezt szétosztották hanglemezboltokba és rádió társaságoknak. Ez megtetszett egy helyi lemezlovasnak, megkérdezte, hogy van-e valami más zenéjük. Segített nekik egy lemezfelvételnél, 63-ban énekelték hanglemezre a Henki Penki című dalt, ez meg is jelent, de igazából nem kellett különösebb figyelmet. Két éve később Tony kapott egy telefont Pittsburghből, egy diszjockey megtalálta két éves kislemezt, elkezdte játszani, és az első héten 80 000 példány fagyott el a helyi lemezboltokba. Ezután a lemez kiadási jogát eladták egy New York-i lemezkiadónak, azok elkezdték országosan terjeszteni, és júliusban két hétig vezette a listát. The Beatles együttes Paperback Writer, Frank Sinatra, Strangers in the Night, Tommy James and the Shondells, Henki Penki.

Hölgyeim és uraim! Egy rövid időre szakadjunk el a zenétől, nézzünk körül, hogy mi történt a világban és Magyarországon ebben az évben. Összegyűjtöttem néhány érdekességet 1966-ból. 66. januárjában kezdik a magyar mozikba vetíteni Jancsó Miklós Szegény legények című filmjét. Áprilisban indul el egy közvetlen égijárat Budapest és New York között. Júniusban Kínába meghirdetik a kulturális forradalmat. Egy sporthír, 66. júniusában zajlik a labdarúgó világbajnokság Angliában, és Magyarország labdarúgó csapata 3-1-re legyőzi Brazíliát. Júliusban Kovács András Hideg napok című filmje kapja a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját. Két zenei esemény, 66. augusztus 29-én lép fel utoljára Beatles egy San Franciscóban megtartott koncerten. Magyarországon pedig augusztusban rendezik az első Tászdalfesztivált. Ebben az évben született Deutsch Tamás, jogász, politikus, Jimmy Wales, a Wikipédia alapítója, és Sophie Marceau, színésznő. Elhunyt Tamási Áron író, Berda József költő, és Rideg Sándor író. Ez személyes esemény, a műsor szerkesztője. Ebben az évben fejezte be az általános iskolát, és elkezdte a gimnázium első osztályát a pannonhalmi Bencés gimnáziumban. Az Association együttes énekli a Cserish című dalt.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Trax együttes 1965-ben alakult Angliában, az első nevük Troglodytes volt. Egy tévésóba való szereplésük hozta meg a kívánt népszerűséget. A Vad dolgok című dalukat egy amerikai szerző, Chip Taylor írta. Sokak szerint ez a dal már a 70-es évek stílusát idézte föl. A Summer in the City eredetileg egy vers volt, melyet Mark Sebastian írt. Bátyja a Lavin Spoonful együttesben gitározott, megmutatta a testvérének a szöveget, akinek tetszett a vers, és az együttes basszusgitárosa írt hozzá zenét. Ez volt az együttes 5. kislemeze, és augusztusban 3 hétig vezette a listát. The Trax, White Thing, The Lavin Spoonful, Summer in the City.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

a holland dozié, holland szerzőtrió sorba szállította sikeres dalokat a Motown Records lemezcégnek. A Reach Out című daluk a Four Tops új albumának lett az egyik dala. Néhány próba után fel is vették a dalt, de az együttes igazából nem fordított különösebb figyelmet erre a dalra. Nagyon meglepődtek, amikor pár nappal később a Motown cég tulajdonosa és igazgatója Barry Gord behívt őket az irodába, és azt mondta: srácok, ez lesz életetek legnagyobb sikere. Azt gondolták, hogy ez csak egy szokásos, lelkesítő, udvarias szónoklat. Két héttel később, amikor az országban már minden rádióadó ezt a lemezt játszotta, akkor jöttek rá, hogy igaza volt Barrynek. Question Mark and the Mysterious, azaz kérdőjel, és a Mysterious furcsa volt az együttesnek a neve. Titok volt, hogy ki van a kérdőjel mögött. Ma már tudjuk, hogy egy mexikói származású énekes, Rudy Martinez pulykált el a kérdőjel mögé. A 96 könycseppre szóló daluk valahol a punk zene előfutára lett. A Monkees együttes egy soha nem létező együttes volt. Színészek és zenészek egy tévésorozatban játszották el egy zenekar tagjainak a szerepét. Daluk a sorozat indulása előtt két héttel, 66. augusztusában jött ki a piacra, és novemberben már a lista élén volt. A dalt két szerző szerezte, Tommy Boyce és Bobby Hart. Ők a Beatles együttes Paperback Writer című lemezén valamit félreértettek. Úgy vették ki a szövegből, hogy ez valami utolsó vonatról énekel. Amikor rájöttek, hogy ez félreértés volt, megmaradtak az utolsó vonat, azaz a last train kifejezésnél, és kerestek hozzá egy egzotikus várost, ez egy arizonai kisváros, Clarksville lett. Four Tops, Reach Out, and I Will Be There, Question Mark and the Mysterious, 96 Tears, The Monkees, Last Train to Clarksville.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szülő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta a hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szülő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szülő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szülő utcai javítóintézet volt igazgatóját Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Na, hát akkor én be is ültem a Jeep Avengerbe. Biztonsági övet bekapcsolom, mert első a biztonság. Nem azért, mert kötelező, hanem szerintem tényleg fontos és életet menthet. És akkor szépen elindulunk. Az, hogy most mi lesz itt a hangból, mi lesz ebből a hangból, azt meg nem tudom nektek mondani. Ugye egészen lehet hallani a belső égésű motornak a hangját. Megpróbálom szűrni mikrofonnal, de aztán majd kiderül, hogy ez sikerült-e, vagy nem sikerült-e. Mindjárt majd egy kicsit okosabbak leszünk, és aztán majd megtudjuk, hogy mi a lényeg. Na, induláshoz ugye azt kell csinálni, hogy megnyomod a D gombot, itt ezen a módválasztó részen, illetve hát nem is módválasztó, hanem a sebességváltó, vagy módválasztó, mindegyit nevezzük sebességváltónak. Részen indexelsz, és akkor már is fogod hallani ezt a jó kis tudsz zenét. Ezt egyébként beletállítani a menübe, bemész, és akkor ezt tudod változtatni többféle módon. Kis gázt adsz, az elektromos kéziféket felengedi, és már soha is belenéztél a tükörbe, körbenéztél, hogy nem jön senki. Azonnal bezárta az autó az ajtókat, ez körülbelül 10 km/h sebességnél az összes ajtót, hogy a központi zárra szépen bezárja.

akkor haladunk az autóval, és ha haladunk az autóval, akkor azt fogjuk érezni, hogy jó. Úgy érzed, hogy ott van az úton, nem is hullámzik, tehát nem ilyen amerikai is, vagy amerikaias hullámzós, most ugye azért hisztizik, hiszen felismerte a 30-as tárdát, ami azóta már föl lett oldva, ezt minden autó megcsinálja, itt nem baj, legalább tudjuk azt, hogy még mindig itt tartanak, hogy nem ismerik fel a térképet, vagy még nem használják a térképet, nem baj, nincs ezzel baj. Szóval érzed, hogy az autó ott van az úton, nem is hullámzik, és nem is kemény nagyon a lengés csillapítása. Az ülése egyébként kicsit keményebb, mint mondjuk a Stellantis csoporthoz tartozó más márkáknak az ülése, és azért mondom a Stellantis csoporthoz, hiszen a Jeep is ugye oda tartozik a Stellantis csoporthoz, egyrészt globálisan is, másrészt pedig ugye Európában, illetve Magyarországon is. Az A-oszlopunk egész vastag, egész markáns, és egyébként azt el is felejtettem mondani, hogy az A-oszlopba is fölőre, pontosabban a műszerfal felső borításához, oda is raktak még egy hangfalat, egy kis hangszóró, pontosabban nem is hangfalat, hanem nevezzük hangszórónak. Érzed azért az úthimákat, tehát nem nagyon kemény, de mégis érzed az úthimákat, hallod is az úthimákat, hallod azt, hogy figyelmezted továbbra is a sebességre, de ezzel sincsen baj. Amit viszont szeretek az autóban, mondom, kicsit keményebb az ülés, viszont a derékban egész jó az oldaltartása, nem egy sportos, tehát nem egy sportülés, de mégis van oldaltartása, illetve szomban is kapott oldaltartást, mondom még egyszer, nem sportülés, nem olyan sportos oldaltartás, mint mondjuk egy kis sportosabb autónál, de ugye a Jeep Avenger nem is sportautó. Az, hogy fekete belül az autó, illetve fekete szürke belül az autó, ez egy kicsit ilyen, hát szerintem egyébként jobb lenne, ha világosabb lenne, viszont azért azt se felejtsük el, hogy a tetőablak az hoz be fényt, enged be fényt, és ezáltal azért nem lesz rossz így a hangulatot, főleg, hogy a tetőablakot így elhúzod. A redőny azt egyébként te fogod kézzel manuálisan elhúzni, magát az ablakot, az pedig a tetőablak előtti részén, itt a mennyezeten van egy kezelőszerve, ami egyébként egyetlen egy gomb, megnyomod hátulra, akkor kinyílik, megnyomod erőre, akkor visszacsukodik, mellette van természetesen az SOS gomb, amit nem fogunk nyomogatni. Az, hogy bele tudsz pöckölgetni, ugye ha manuálisan néz, akkor bele tudsz pöckölgetni a sebességváltóba, de lehetett most hallani pillanatban meg is nyikordult a kerék, mert annyit visszaváltottam, tehát nem csak manuál módba tudsz bele pöckölgetni, hanem direkt módba is, amikor mondjuk ugye D módba mész, akkor is bele tudsz pöckölgetni ugye a sebességváltásba, és ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, mert ilyenkor egyből kírja, hogy hányadik sebességben vagy, de ha nem nyúlsz hozzá pár másodpercig, akkor már csak annyit fog kérni, hogy D, azaz visszaveszi ő az irányítást. A tempomatunkat azt úgy nyomjuk meg, hogy úgy kezeljük, úgy aktiváljuk, hogy a baloldali küllön ugye megnyomjuk az OK gombot, és akkor pontosan annyival fogunk menni, mint amikor abban a pillanatban mentünk. Természetesen egy kis pöcköpkel tudod föl-lefelé, tehát pöcköpkel tudod föl-lefelé növelni a sebességet. Ez is szokásos, ebben sincsen semmi csoda.

0: És magam vagyok.
1: Egyébként szerintem az autó, oké, hogy hallod a hangját, meg érzed az úthibákat, meg hallod az úthibákat, de az autó egyébként így most, hogy le van halkítva a rádió, vagy ki van kapcsolva, nem is tudom, mit csináltam, mert ez van mindegy, nem szól semmi zene, vagy rádió, vagy ilyesmi. Szerintem nem vészesen hangos az autó, tehát nyugodtan tudtok benne beszélgetni. Amit sajnálok, hogy, hogy az Avengernek így a hátsó része, az ennyire szűk, mármint, hogy nekem például nem lett volna nagyon kényelmes ott hátul üldögélnem, de azt ne felejtsük el, ugye, hogy ez az autó is inkább egy magasabban épített családi autó, és ráadásul ez az autó azért tényleg alkalmas arra, hogyha nem csak a ilyen sima földútra, hanem akár egy kicsit könnyebb, lazább terepre kell vele menni, ki fog hozni, az biztos a sárból, a hóból, meg ilyesmi. Nincsenek ugye négykerékhajtás, mármint, hogy direkt ebben nincsen difizár, nem tud ezeket külön-külön kapcsolgatni, de azért a lejtmenet vezérlő az fog téged segíteni, illetve ugye ő aktívan négy kereket hajt. Röviden szerintem most ennyi, amit el kell mondani az autóról, többet minek, mert hogy úgyis csak húznám az időt. Most jön az a rész, hogy akkor ne menjetek sehova, hiszen folytatódik még a begurulva autó és kütyümustra, és a legfontosabb, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, akár a begurulva autó és kütyümustra Facebook, Instagram, TikTok, YouTube csatornájára, vagy akár a rádiónak a média felületeire, közösségi média felületeire. Nyugodtan szóljatok hozzám, nyugodtan mondjátok meg, hogy milyen autót mutassak be, vagy pedig, hogyha van olyan autótok, amiket szeretnétek, hogy közösen bemutassuk itt a hallgatóknak, hogy csináljunk róla közösen anyagot, akkor keressetek bizalommal, írjatok, üzenjetek, akár Facebook, akár Instagram, akár füstjel, akár TikTok, akár e-mail, vagy bármi, vagy akár a rádión keresztül, szóval mindegy. A lényeg az, hogy írjatok, szóljatok hozzá, és javasoljatok, hogy mit mutassak be, hogy mutassak be, miért mutassak be. Itt azért ezeket a mély hibákat azért ezt így érezni lehet, ezt így lehet hallani ez a nyugban is. Na de akkor tényleg ennyi, menjünk el muzsikálni, mert hát imádjátok a zenét.

Hát szervusztok, kedves emberek! Mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Kia EV4-es, és hogyha EV, akkor természetesen elektromos hajtással szerelt, elektromos erőforrással szerelt kis Kiáról beszélgetünk. És rögtön az elején el kell mondanom, hogy ez a Kia, ez már az a Kia, amit már szerintem bárki bemerhet vállalni, hiszen a hatótávolsága, így, hogy én használtam azért autópályán és országútos, tehát tényleg szó szerint vegyes használatban, hiszen városban is, ilyen 450 körüli hatótávolsággal bír a Kia EV4. Ez már egy olyan hatótávolság, amit bátran be lehet vállalni bárhova. Előről, amikor ránézünk az autóra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egész laposra le van húzva az EV4-nek az orra. Azt fogjuk látni, hogy a motorháztető is egészen szépen előre húzódik, ami ugye ezúttal nem a klasszikus motorháztető, hiszen nem motort takar. Mármint, hogy nem a nagy motort takarja. És ennek a motorháztetőnek a legszélére, a legaljára, úgymond az orhoz legközelebb van a egész nagy Kia felirat szépen elhelyezve. Jövünk lejjebb, akkor azt látjuk, hogy a rendszámtábla alatt lesz majd ezúttal is a légbeömlő, illetve a hűtőrész, és ezúttal is úgy van megcsinálva, hogy zártnak tűnik, de ott alatta, mögötte azért ott a kis rekeszek azok ki tudnak nyílni, és akkor szépen fog ott is beömleni a levegőnk. Az autó egyébként ilyen elég sötét színű, ilyen nem is tudom, ilyen sötétkék, sötétszürke, fura színe van. A motorháztetőnek a végénél, illetve a lökhárító fölül, ott van egy zongorlak fekete, nagyon vékony, pontosabban kettő csík elhelyezve, de jó pofa, mert olyan hatása van az egésznek, úgy van kialakítva, nem fut teljesen a széléig, mármint a lámpákig, hanem egy kicsit hamarabb véget ér, és úgy van kialakítva, mint egy kis mosolygó száj lenne, sőt nem is annyira picike. A lámpája a Kia EV4-nek ezúttal is olyan, mint amit megszokhattunk már a Kiától, függőlegesen van elhelyezve a ledes nappali menetfény, ami egyébként természetesen az irányjelző is egyben. És ez a függőleges, ez egyébként úgy néz ki, mint hogy egy ilyen kis, nem is tudom, mint egy ilyen kis szekrénykapaszkodó, illetve ilyen kis fogantyú, vagy, tehát ugye ilyen jópofa, nem egy, igazából nem egy teljesen függőleges vonal, mert van egy minimális íve, ugye annak köszönhetően, ahogy maga az autó is ívelődik, de egyébként amikor szemből nézed, akkor mégiscsak egy teljesen függőleges vonal lesz, mindegy is, de hogy a lényeg az az, hogy alul fölül az alsó és a felső széle, oda kapott egy kis, hát ilyen kis beugró részt az autó közepe felé. Alul természetesen ez a lökhárító is matt fekete műanyag lesz. Eljövünk gyorsan oldalra, nem húzzuk az időt.

0: eljövünk gyorsan oldalra, és akkor azt fogjuk észrevenni, amikor oldalról jövünk, hogy ezúttal is a kiánál szokásos, megszokott úgymond, kerékjárati ív lesz, tehát hogy nem követi le teljesen a kerék ívét a kerékjárati ív. Természetesen a belső éle, az amely közelebb van a kerékhez, az leköveti, viszont a külső éle, az ugye az a kiától megszokott kis megtöredezett, ilyen kis sarkosított, kis tört alakú lesz, és ez is mat fekete műanyag természetesen, az autónak egyébként a jobb oldalára helyezték el a töltőnyílást, a tükrünk ezúttal, ha jól látom, akkor mat fekete, de majd közelebb megyek és megnézem, tehát nem zongol a fekete, de most közelebb kell mennem, sőt, egyébként nem is fekete a tükör, most nézem így közelebbről, hanem ugyanolyan színű, mint az autó, ez a kis szürkés kékes színű rejtett kilincseket kapott, és ez az autó, ez az EV4-es, amivel most érkeztem, ő nem a csapott EV4-es, hanem a ilyen kis, majdhogy nem kombisabb EV4-es kialakítású, és mivel, hogy egy alapfelszereltség, ezért a rejtett kilincsei nem nyílnak ki maguktól, amikor te közelítesz az autóhoz, hanem neked kell szépen megnyomnod, akár a zárás nyitásnál, mármint az autót lezárni, az autót kinyitni, illetve amikor ki akarod magát az ajtót nyitni, akkor is neked kell kicsalnod, vagy csalogatnod a rejtett tükröt. A felni az zseniális, az olyan a felni, mint hogyha egy mondjuk olyan, mint hogyha vízszintes vonal lenne az egyik küllője, és ez megy át teljesen a felnének, ez adja úgymond a legnagyobb tartó részét, és kapott két átlós részt így visszafelé, nagyon fura, nagyon érdekes, majd csinálok róla a fotókat, és majd megosztjuk itt a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, meg mindenhol is, mindegy, szóval jó pofa. És az is érdekesség egyébként az autónak, hogy az a hátsó ajtónál a C-oszlop, az ugye ferde, hiszen az ajtó is, az felső rész az ferde, de mögé kapott egy kis háromszög alakú ablakocskát. Mat fekete lesz az a B-oszlopunk, és mat fekete lesz a C-oszlopunk is. Van természetesen cápózni antennánk, és amikor eljövünk hátulra, akkor azt látjuk, hogy a Kiától már megszokott egy kis csillagképes fura alakú a lámpa, tehát a Kia felirat az a hátsó csomagtér ajtón elég markáns.
1: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és esett már a cash, Párizsból SMS, szikrát.

0: tudom, hol lakom.
1: Ki a felirattól két oldalra, hogyha elindulunk, akkor a rendszámtábla szélességét, hogyha felvetítjük fölülre, ugye az ablak alá, akkor onnan elindul a vörös fény, a világítás, illetve a féklámpa szépen elindul az autó széle felé. Aztán, ahol vége van a csomagtérajtónak a két szín, egy kicsit ez a vonal, ez elindul kifelé, lefelé, és egyébként szélesedik is egy kicsit, majd függőlegesen szépen le, és ahol függőlegesen vége van, itt is van egy befelé nyúló kis, ilyen kis, mint egy kés él, vagy mint egy kés nem él, hanem ahogy nézzük azokat a kis vágó késeket oldalról, és e fölé, így átlósan kifelé, fölfelé, mindkét oldalon kapja az irányjelzőt, ami két ilyen kis csíkocska lesz, és ez a két csík egyébként tök érdekes, ez a két csík ez alul a rendszámtáblához közelítve már három csíkká válik, és ott a műanyagban ez ki van így alakítva, tehát jó pof, hogy az embernek a szemét ezt így viszi, és talán hátul is olyan, mintha mosolyogna az egész kis autó. A csomagtér ajtón a bal oldalon van egy EV4 felirat, ez a rendszámtábla mélyedés fölött van elhelyezve a bal oldalon, és itt is alul természetesen matt fekete, és alulra kapta a ködlámpát, illetve bocsánat, a tolatólámpát, illetve természetes, hogy a spoilerbe, ami nem is annyira pici, elhelyezték azt a bizonyos pótféklámpát. Kinyitjuk a csomagteret, vagy nyitjuk a csomagteret, nem is ez az, mivel nem magasabban felszerelt, ezért nem nyílik automatikusan a csomagtér. A csomagtér tálca az egy, kapott egy műanyag, ilyen gumis, inkább gumis, tényleg szó szerint egy tálcát, hogy amit fel tudunk emelni, az a rész, aztán, hogyha fölnyitjuk, akkor alatt azt látjuk, hogy itt van a töltőkábelnek a táskája, egy kis mobility kitet is kapott, aztán itt a tálcán, a felső tálcán, amit most visszacsúttam, ott pedig a otthoni hálózati töltő van, hát rendetlenül elhelyezve, mert nem voltam rendes a srác. Vannak akasztók mindkét oldalon, és a bal oldalára kapta a ledes világítást a Kia EV4 csomagtere. A kalaptartónk az merev, természetesen kis szalaggal, ami nem gumis, ilyen kis szalaggal tudja föntartani az ablakon, illetve, ami fontos, hogy az üléseket azt egyharmad, kétharmad arányban tudjuk lecsukni, és az egyharmad része van a vezető fölött kialakítva. Ha nem elektromosan nyílt, akkor nem is fog elektromosan csukódni, de már be is csuktam, és mindjárt be is ülök, aztán majd megbeszéljük, hogy belülről mit kell tudni az autóról, de menjünk el zenélni.

az autóba hátulra beülve azt fogjuk egyből észrevenni, hogy az első ülésnek a hátámla az egész magasra felnyúlik, pedig ugye a fejtámla az külön van, de a maga a mi ez a háttámla egész magasra felnyúlik, akár mint egy kapaszkodóként is itt meg tudod fogni fölül, illetve hogy az egész egy nagy műanyag, ilyen újrahasznosított műanyagból készült lemeznek mondható valami. Van egy merev falu, viszonylag merev falu kis kinyitható, kihúzható gumival visszahúzódik kis zsebünk, ugye az ülésnek a háttámláján itt hátul, tehát hátul itt be tudod rakni az újságodat, és ami érdekessége, de ez annyira nem is érdekesség a kieknál, hogy az ülésnek a háttámlája, az első ülésnek a háttámlájának a hátsó részénél a középkonzolhoz közelebb lett elhelyezve, mindkét ülésen egy-egy USB-C-s töltési lehetőség. Tehát nem, itt nem kell alulra lenyúlnod, hanem itt tök jó magasában, itt van fölötte, fölül viszonylag közel hozzád az USB-C-s töltési lehetőség. A klímabelülünk az hátul a szép ilyen kis zöldes kis dizájn kapott, és alatta van egy tálca, akár még oda is be tudod rakni a telefonodat, illetve igen. Illetve meg oda is be tudod rakni a telefonodat. Jó, az ülés, mi az a hátsó ajtóban? Hát nagyjából egy fél literes víz fog elférni, más nem. A kilincsünk az ezüst színű, az ajtónak az oldala, a borítása az műanyag, mindenhol, kivéve a könyöklő az újrahasznosított bőr, vagy ilyen újrahasznosított bőr hatású anyagból készült, és van benne egy ilyen fura zöld csík, ami egyébként visszatükrözi nagyjából az első lámpának a vonal vezetését, ahogy így oldalról nézi az ember. Az ülésünk az szövet, de egyébként nagyon jó, kényelmes ülésünk, jó tapintású, és nem is szövet, hanem ilyen olyan, mint hogyha karton lenne, tehát ez is újrahasznosított anyagból van, ezt most, hogy megtapogattam, akkor vettem észre, az a rész, ahol ülsz, illetve az a rész, ahol a hátadat neki támasztod. A középső ülés az ugye tényleg ilyen újrahasznosított szövet, míg az ülés a háttámlának körülbelül a felső egyharmada is, az már egyrészt világosabb szürke lesz, de az is ilyen sűrűbb szövésű újrahasznosított szövetből, vagy valami ilyesmiből készült, és ottól elválasztódik ez a kartonos anyag, illetve ez a szövet, műanyag szövet, újrahasznosított szövet. Oda rakta bele szintén egy ilyen érdekes kis türkiszöld, vagy türkiszkék, hogy mit tudom, milyen színű, mindenki eldönti majd, amikor látja az autót, amikor megnézi, ha pont egy ilyet néz meg, szóval oda kapott ilyen elvásznott csíkot. A középső ülés természetesen a háttámlát azt le tudod hajtani, annak egy részét, és akkor ott van benne kettő darab pohár tartunk. Ez egyébként kényelmes, nincsen síboxunk. Aztán tök jó, hogy világos az autónak a felső része, ezt én szeretem egyébként, és egyébként fejtérben is tök jól el lehet férni ebben az autóban, szerintem az is, ezért ez is egy fontos dolog. Kényelmes tényleg, nagyon jó, és az ajtón a kilincs mögött van egy kicsike kis ezüst, nem króm, egy ezüst ilyen kis design csík, ami szintén egy kis világosságot ad, és az, hogy amit kívülről említettem, hogy itt az ajtónak, a ajtó mögött pontosabban van még egy kicsi, hát nem háromszög teljesen, de egy háromszögre hajazó ablakunk, ez azt jelenti, illetve azt eredményezi, hogy akár még ott is ki tudsz nézni hátulra, illetve sokkal fontosabb, hogy ott is jön be a fény, tehát tök jó világos az autó belülről. Na és akkor most szépen beülünk előre, de előtte muzsika.

Kia EV4-be beülve előre, akkor azt fogod észrevenni, hogy a kormányunk az nem teljesen kerek, hiszen alul fölül egy kicsit le van gömbölyítve, le van tompítva. Ez nyilván a könnyebb kibeszállás, illetve amikor kormányzol, akkor ne akadjon bele a kezed se a combodba, se a térdedbe. Kormány tulajdonképpen hát egy vízszintes küllőt kapott, de ez a vízszintes küllő tulajdonképpen két részből áll, van a vastagabbik része, ahova elhelyezték azokat a bizonyos kis kezelőszerveket, a jobb oldalon a módválasztó, a hang, mármint hogy a médiaválasztó, annak a módválasztója, a kedvenc gombok, telefon, ki, le, föl, le, hangosítás, halkítás, stb. Ilyesmi, míg a bal oldalon, remélem jól mondtam az előbb, hogy jobb oldalon, míg a bal oldalon, ott pedig ugye a tempomat, a sávtartó automatika, hogy mennyire kövessed az előtted levőt, amikor adaptív tempomattal mész, és a menübe is itt tudsz belemenni, és egyébként ez egy nagyon jó dolog, és amit mondtam, hogy ugye ezek vízszintes küllők. De alattuk végigfut egy kis lefelé futó kis ívecske, ami át van törve mindkét oldalon, de a bal oldalra kapta a módválasztót is. Ugye a módválasztó, akkor ki tudunk választani olyan módot, hogy sportmód, olyan módot, hogy My Drive, tehát én is be tudok állítani a saját kis valamit, aztán olyan módot, hogy Snow mód, illetve Eco és Normál módot, és amikor ezeket váltogatod, akkor a magának a műszerfalnak az a része, ahova kirajzolja, hogy hány kilométer tudsz megtenni, hogy mennyivel mész, meg ilyesmi, az is változik, az Eco módnál természetesen ilyen kis zöldes keretet kap, a Normál módnál fehéret, a sportmódnál pedig ilyen kis vöröses lesz, amikor beköszön, illetve amikor te nyomod az elektromosságot, a gázt, akkor is. És most itt ennél az autónál készítek közben videót is, és azt látom a felvételen, hogy az autót mutatja fölülről, hiszen a téli gumi ez nem légy lecserélve, és ugye most még ilyenkor egy kicsit képes megőrülni, megbolondulni a kis szenzorra a keréknek, és most, hogy reggel hideg volt, most sipítozik, illetve figyelmeztet, hogy a hátsó kerékbe kellene fújni még némi kis energiát, illetve nem energiát, hanem levegőt. Ezt én majd meg is fogom tenni a benzinkúton, ahogy megyek befelé, az M3-as felé, majd szépen megállok egy benzinkúton, és ott meg leellenőrzöm a kerekeket. Na de a kormánytól a vezetőülés felé a klíma beömlő itt is kapott egy ilyen kis zöld kis design csíkot, ami egyébként az ajtóhoz lesz közelebb. Alatta van egy ilyen szövet rész, sőt nem is szövet, ez inkább ilyen újrahasznosított műanyag ez is, mint a felső része a műszerfalnak. És az ajtóhoz közel is kapott egy ilyen zöld design csíkot, és ez tök érdekes, hogy azt hinni az ember, hogy ezt tudod váltogatni színét, de nem fogod tudni. Alatta van egy króm, inkább ezüst ilyen kis design csík, zongorlak fekete, ez jó pofa, illetve ide alulra a lábat az közel kapta, hogy milyen magasan világítson a lámpa, valamint a parkoló gombot, az a parkolófék, illetve a kipörgésgátot itt tudod kikapcsolni. Az első ajtón, a vezető oldali ajtónál itt sem króm maga a kilincs, oda kapta a kilincs mellé az ülésfűtés, illetve a kormányfűtést, ez nagyon fontos, az ülésfűtés az 3 fokozatban állítható, a kormányfűtés az pedig 2, és az anyós ülésén is oda kapta bizony az ülésfűtés funkciót, tehát ott fogod tudni bekapcsolni, nem a klímában. A könyöklő, itt is csak a könyöklő része lesz ilyen puhább, újrahasznosított ilyen szövet vagy bőr anyag, és alatta vagy előtte ilyen fura tapintású, de az is műanyag, újrahasznosított műanyag, és ez nagyon fontos, hogy a Kia-nál, pontosabban a Hyundai Kia csoportnál nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy újrahasznosított anyagokkal legyen az autó minél több helyen, illetve abban legyen kialakítva. És az ajtón van egy bizonyos dizájncsík, ami ezúttal ilyen kékes színben pompázik, kékes színben világít, amit én állítottam be kékre, mert úgy döntöttem, hogy most MTK Drucker leszek, vagy Zalaegerszeg. Az első ajtóba egyébként, hát itt is maximum egy fél literes víz fog beleférni, illetve mögé nagyjából hát egy kis papír vagy újság vagy ilyesmi. A műszerfalunkról nem beszéltem még, a műszerfalunk az egy nagy felület lesz a középső kijelzővel, a középső érintős kijelzővel együtt. Természetesen csak a középső része lesz érintőképernyős. Pontosabban mégsem, mert van a műszerfalunk, ott ugye nem lesz érintőképernyős semmi, ott hiába nyomogatod, ott nem fog semmit, viszont a középső érintőképernyős felület meg a műszerfal között a kormány szélével egy vonalban van egy másik érintőképernyős felület, ez pedig maga a klíma. Tehát ezt is érintőképernyős, nem alulra lett elhelyezve, hanem rögtön a középső érintőképernyős kijelző mellé, bal oldalra, pontosabban, igen, bal oldalra, tehát a műszerfal és az érintőképernyő között van még egy kicsi kis rész, ami szintén érintőképernyőként üzemel. A középső érintőképernyős kijelzőnk az egyébként tök jól reagál, mindent is be tudsz rajta állítani, természetesen ez nem csoda, ezzel nincsen semmi, és vannak fizikai gombunk is, tehát a home gombot azt itt is meg tudod nyomni.
az otthoni menübe itt is bele tudsz menni, be tudsz állítani egy csomó mindent, van egy mappa menünk, ott természetesen a navigáció jön be, van egy keresés menünk, van egy média gombunk, van egy csillagombunk, és van egy setup gombunk, és ezek a gombok ez egyébként olyanok, mintha érintőképernyők lennének, tehát nem, nincsenek elválasztva egymástól ezek a gombok, viszont nem érintőképernyők, hanem az, amit ki lehet alakítva, egy kis puhább műanyag, azt kell szépen nyomogatnod, és akkor úgy tudsz belemenni a különböző menübe. Szerintem jó pofa.

A légbömlő ugyanúgy, mint az autón mindenhol. Ezúttal a kormány, tehát az autó közepétől kifelé lesz ez a kis zöld csík, mindkét oldalon, és középre kapta a kis volume, pontosabban tekerő gombocskát, tehát itt tudod föl lehangosítani. És vannak bizony fizikai gombok, méghozzá fizikai gombokkal is be tudod állítani a te kis klímádat, tehát nem csak az érintőképernyőn, hanem fizikai gombokkal is be tudod állítani a klímát, mégpedig, hogy hány fokot fújjon, hogy fújjon-e vagy ne fújjon, tehát kibe kapcsolód. Aztán van még kettő gombunk, ez már az anyósüléshez közelebb, B oldalon ott pedig a módválasztó, illetve az anyósülés felé hány fokot fújjon, és kettő között pedig az elkadás jelző található. Ha innen jövünk lefelé, akkor kapunk itt bizony USB-C-s lehetőségeket, illetve 12 voltos szivargyújtost is. Az USB közül ami a vezetőhöz van közelebb, az akár töltésre is lesz alkalmas, vagy akár ugye média csatlakozóként is fog üzemelni. Ezt te tudod kiválasztani magad, megnyomod itt azt a kis felületet, ami kirajzolja, és akkor te választod ki, hogy most csak töltsön, vagy ne töltsön. Van a másik, ott nem tudod kiválasztani, hiszen ott csak tölteni tudsz, és az a 12 voltos, vagy ne pontosabban ezúttal csak 10 voltos szivargyújtós töltési lehetőségét egy kis ajtó. Megnyomod, akkor bezárodik, még egyszer megnyomod, akkor pedig kinyílik. Ez jó pofa. Alattuk van egy tálca, ami egyébként teljesen külön van választva, és ezen a tálcán természetesen vezeték nélkül fogod tölteni a te telefonodat. És itt van egy érdekes dolog mögötte, ez pedig a pohártartó, most érdekes hangokat fogtok hallani. Megnyomod a pohártartónak, itt van oldalt egy gomb, nem történik semmi. De a pohártartót az úgy van kialakítva, hogy el van választva, tehát mint hogy ketté lenne választva, és közöttük van egy ilyen kis újnyi szünet. Megnyomod illetve megfogod ezt a belső élét, és becsukod, és már sincsen pohártartót. És most jön az a lényeg, a gomb, megnyomod, kinyit a pohártartó, megnyomod a másikon, ott is kinyit a pohártartó. És mögöttük van még egy tálca, de ez a tálca, ez egy ilyen a felső könyöklő, alá van elhelyezve, mint egy erkély alatti rész. Ugyanis a középső könyöklő, ami egyébként tök jó puha borítású, és alatta is van még egy zsebünk, tehát oda is tudsz rakni cuccokat. Tehát a könyöklő előtt is van még egy kis tálca, ahova szintén be tudod akár így ferdén dönteni a kis telefonodat, ez is jó pofa, ott vannak kialakítva egy kis mélyedések, hogy helyezzel a kis telefonodat, és ez a tálca kapott gombokat, méghozzá az autóhold, a parkoláshoz a kamera, parkoláshoz a radar, illetve a lejtmenet vezérlő gombokat kapta meg. Az ülésünk az elől ugyanaz, mint hátul, ez a érdekes kis papíros, kartonos, filces, műanyaggos, újrahasznosított anyagból származik, ugyanúgy szürke, zöldes, elválasztó kis vonallal, és föl meg világosabb szürke. És amit nagyon szeretek, és nagyon jó pofa, az pedig nem más, mint a fejtámlánk, amit, hogyha meghúzol magad felé előre, ez csak a vezetőnél van, akkor jó, akkor ezt most nem fogjuk erőltetni, ez csak a vezetőnél van, a vezetőnél meg tudom húzni előre, és akkor úgy lesz kialakítva, vagy előrébb húzod a fejtámlát, vagy pedig hátrébb lesz.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát pont ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Hogy a filmnek nem lehet melódiája egy korszánat, ha nem vagyok fiatalon lenni, elvisz a szűnt egy korszánat.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezett a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zalavár megye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zalavár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar tengernél, a Velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

döntéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a Magyar tengernél, a Velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony-Terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
3: Biztos.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: We're gonna take it across the world right here. This is not here like an airplane.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátonyterenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indul!

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki, milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre virradóra Szegeden a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.